0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobb.

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

0: do.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Rádióval a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun it says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
0: Things will never be the same. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Nagyon jó a beszámolásod, a beszámolásod hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
2: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
1: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség alán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul.

0: Nyíregyházán és környékén. Csapadék zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: jövőn.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: ad erő.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
2: a Mest FM.
1: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: Csapd el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszt helyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csak nem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Simon Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Besterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pinzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt, a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sós-Csógyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdőt strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítették.

0: Tette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sós-György Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kőri sontú kalcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujrispusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
1: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rá. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg viszi a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány valahogy gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
0: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tagkórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében három járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Fidóese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Fidóese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Másáros-Namén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban, a természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kisfárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk, testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg Kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Nagyon fontos ponthoz érkeztünk a Csak 10 perc rovat történetében, mert hogy talán annyi e-mail megkeresés nem érkezett semmilyen betegséggel kapcsolatban, mint a demencia esetében, és így éppen ezért a folytatásban nagyon figyeljenek azok, akiknek a családjukban esetlegesen már volt ilyen, vagy tartanak ettől, mert lényeg információk jönnek a folytatásban. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Hogyan kerülhető el a demencia, engem különben ezt foglalkoztat, de tudom, hogy lépjünk hátra, meg amit szoktál mondani.
3: Hogy aljas vagy. Ugyan, igen. Vagy... Nem, én elmondanám, hogy aki ettől fél, vagy ettől tart, vagy emiatt aggódik, aznak teljes mértékben igaza van. Tehát mindig elmondom, hogy vannak olyan betegségek, amelyeket el kell kerülni, nem szabad velük összetűzni, mert ha nyerünk is, akkor is maradandó sérülésekkel kerülünk ki a történésből, és ezek a neurodegeneratív, tehát ezek az idegrendszert károsító betegségek, pontosan ilyenek Alzheimer, Parkinson, ALS, stb. És éppen ezért ezeket a tudományos anyagokat én napi szinten követem.
2: Te is tartasz ettől?
3: Igen, én abszolút módon. Tehát két olyan betegségcsoport van, de ezt én el is mondtam sokszor, amivel én nem szeretnék összeakaszkodni, ezek a tumorok és a neurodegeneratív kórképek. Tehát ezektől én kőkeményen tartok, nagyon tiszteletben tartom őket, és nagyon mindent megteszek. Ezért rengeteg olyan kutatást nézek, napi szinten keresem ezeket, hogy mit jelennek meg, hogy ne alakuljon. Tehát nem azt nézem, hogy jaj, majd a gyógyításban ez mi lesz, az lesz.
2: Pont ez a kérdés.
3: Régen rossz. Igen. Régen rossz. Oké. Na, és akkor az agyunkról olyan tudás van most már elérhető szinten, amit én azt gondolom érdemes megosztani, mert érdekes. Az agy egy nagyon rugalmasan működő, és egyáltalán nem egy merev struktúra, mint egy számítógép. Tehát a számítógép egy merev struktúra, ez egy memóriacsip, ez egy videókártya, ez egy processzor. Működik? Működik, de az emberi agy nem ilyen. Nagyon rugalmasan alakítható, plasztikus, és egyszerűen az agyad egyrészt rendkívül jól működik, mint plasztikus formálható dolog, de utána megjegyez egy életre történéseket. Tibi, nem hiszem, hogy nem emlékszel az első óvónénid vagy tanítónénid nevére.
2: A tanítónénire igen.
3: Oké, akkor emlékszel, hogy az óvodában mi volt a jeled, meg ilyen teljesen lényegtelen. Ja, apróságok. Na, de most nézzük meg, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy beszélünk, ugye, az ember beszéddel kommunikál, amit egyértelműen az agyad irányít. De nyelveket tanulni csak az élet első néhány évében lehet.
2: Hát ezt próbáltam most a múltkor, és tényleg nem jön össze.
3: Várjál, pillanat. Hát egy másik dolog, vagy kapcsolódod a másik dolog, amiről te beszélsz, az a lényeg, hogy nyelveket tanulni, ha nem kezded el a beszédet, mint cselekményt művelni bármilyen nyelven az életed első néhány évében, akkor később nem fogsz tudni megtanulni beszélni. Semmit. Romániában voltak ilyenek, hogy a gyerekek nagyon rossz körülmények között egyáltalán nem kommunikálás, meg vannak ezek voltak ezek a pásztornépek, ahol nulla kommunikáció, kirakták, aztán majd lesz vele valami. Na, ezek a gyerekek, vagy elkeveredtek, nem tanultak meg soha beszélni. Tehát nem tanulsz meg az életed elején beszélni, akkor később nem fogsz tudni
2: megtanulni. Amerikaiak megmondták már régen, használd vagy elveszíted. Hát most ez...
3: Hát ez is igaz. De ha már egy nyelvet megtanultál, akkor onnantól kezdve, attól függ persze, hogy mennyi idős vagy, ott megvan a képesség a többi nyelv elsajátítására. Na most, ez azért mondom el, mert olyan nemzeti büszkeséggel tölt el. Egyáltalán nem mindegy, hogy te milyen nyelvet tanulsz meg anyanyelvetként. Képzeld el, hogy a nyelv és a nyelvi szabály szerűségek, amit az agynak követni kell, az teljesen mások a nyelvekben, és máshogy hatnak az agyadra. Ugye mindenhol tudjuk, hogy a magyar nép, a magyar emberek okosak. Tehát Nobel-díjasok számát nézed a lakosságra bontva, vagy emlékszel erre a történetre talán, de elmondom, mert nagyon szeretem, amikor az atombombát, a Manhattan terv ugye ment, és az atombombát alkották meg, az 50-es évekről beszélünk. Akkor ugye volt egy nagy megbeszélés erről az egészről, amit hát a történet különböző verziói szerint, vagy az elnök, vagy valami nagyon magas amerikai tisztségviselő vezetett, és ott ültek a tudósok, és kiment kávéért az ülésnek a vezetője, és akkor most vagy Kármán Tódor, vagy Szilárd Leó szólalt meg, de csak ennyit tudott mondani, hogy na, ha már így együtt maradtunk, akkor beszélhetünk magyarul is. Tehát az egész programnak a szellemi atyai mind magyarok voltak. Neumann János, egy Tellerede, egy Wigner Jenő, tehát igazából, és ott voltak is ilyen kérdések annak idején Amerikában, hogy hol vannak a Mars lakók, és egyértelműen az volt a válasz rá, hogy már a Földön vannak, itt vannak a Földön, csak magyaroknak hívják őket. Tehát komolyan, olyan akcentussal beszélik a magyarok az angol nyelvet, mint egy másik bolygóról jöttek volna, ugye ez az egyik indoklás. A másik olyan gyorsan, olyan logikusan, és olyan jelentősen átlag feletti probléma megoldó képességgel gondolkodnak, hogy azt semmilyen más csapat nem tudja megoldani. És egy rokon nyelvek nélküli, ők úgy fogalmaztak, hogy egy titkos nyelvet beszélnek. Ha ezek nem akarnak, hogy valamit megküldjünk, akkor ezek elkezdenek egymás között valami nagyon furcsa nyelven beszélni. És egyébként a magyar nyelv második nyelvként kvázi megtanulhatatlan.
2: Ezt mondta több ismerősöm is, akik próbálkoztak ezzel, de sosem sikerült tökéletesíteni.
3: Oké, na, tehát az a lényeg, hogy egy állatnak az agya, az nem igazán különbözik, mondjuk egy emlősnek az agya nem igazán különbözik, alapműködési formákban nem igazán különbözik az emberétől, talán a kéreg egy kicsit különbözik, de alapvetően az összeállítás nem, de egyiknek sincs ilyen plaszticitása, mint az emberi agynak. Tehát igazából az ember megszületik,
2: miért van erre szükségünk, hogy plasztik legyen?
3: Azért, mert, oké, hasonlítsuk össze akkor egy kutyust. A kutyusnál mi történik? Valamikor megszületik, leéli az életét, mint kutya, aztán sajnos elmegy. Ugyanezt teszi az ember, csak egy kicsit másképp, figyelj, csak megszületik, megtanulja, amit eddig tudott a többi ember, azt továbbfejleszti, majd elmegy ebből a világból. Tehát az ember folyamatosan fejlődik. Nagyon más egy emberi működés most, vagy 1000 évvel ezelőtt. Egy kutyusnál, vagy lónál nem más a működés, ugye? Érted a különbséget?
2: Igen.
3: És az a baj az embernél, és ezt hangsúlyozzuk ki, hogy itt vannak árnyoldalak, ha rossz dolgokat tanulsz, rossz dolgokat kap egy gyerek, és az formálja ki az agyát, akkor igazából ő rossz irányba fogja tovább fejleszteni ezt az emberi tudást, és elképesztő gonosz dolgok is ki tudnak ebből csülni. Az emberi agynak az a dolga, hogy lemodelezze a környezetet, és hogy az ember abban tudjon élni. Tehát ha egy újszülöttet a mai korba teszel, egy emberi újszülöttet, vagy egy 2000 évvel ezelőtti korba teszed oda, akkor az agya annyira plasztikus az embernek, hogy az emberi agy mindkét környezetben biztosítja a tökéletes túlélést.
2: Mint a belünk,
3: így van. De ha már ezt úgy csinálod meg, hogy egy 50 éves embert teszel át, aki a 20. 21. században él, tehát innen ma kiveszel egy embert is, visszarakod egy középkori világba, életképtelen lesz. Tehát jelentősen rövidebb élete lesz, mert nem tud már akkor alkalmazkodni az ottani történetethez. Az emberi agyban a tevékenységek vagy a képességek kikristályosodnak. Na most, ha kikristályosodik egy képesség, az már megszilárdul. És onnantól kezdve azt rutinból teszed. Ez már nem kihívás az agyadnak, Tibi. Uh-huh. De az a lényeg, hogy minél több ilyen kikristályosodott dolgod van, annál kevésbé vagy plasztikus, és annál inkább teszed a dolgodat rutinból, ami az agyadnak már nem kihívás.
2: Magyarra lefordítva, mert Istenem, 10 perce beszélsz. Mi tesszük magunkat demensé azzal, hogy...
3: Pontosan így van. Uh-huh. Pontosan jó. Így van.
2: Ezt elmondhattam volna az elején is.
3: Na elmész te a csodába. Tehát, nem tehát akarok, abban mert... a pillanatban, hogyha tényleg átteszed az embert egy másik közegbe, akkor megindul egy alkalmazkodás, és onnantól kezdve az agyad újra beindul, és újra elkezd dolgozni.
2: Nálunk ez nagyon fontos, a családban a párom erről gondoskodik. Minden nap, Gyula. Olyan vagyok már, mint egy giliszta. Mindenhova hát beférek, forlódom, csúszok, mászok.
3: Aki ti videó nagyon fontos, és akkor nem, senkit nem megbántva, hogy ne frusztráló legyen a változás, csak kihívás.
2: Tehát az asszony csinál belőlem demenst? Hogy azért mégiscsak...
3: Igen, a frusztrálás, amikor egy nagy, magas stressz szinten is jön ehhez a feladat és tanuláshoz, az már nem igazán jó.
2: És még jól is esik neki.
3: Jó. Szerintem ezt már befejeztük. Nem, van még egy-két érdekeség.
2: Holnap még folytassuk, persze. Szeretem ezt a témát.
3: Belém folytottad a szót. Anya. És egyébként, ha még te ezt akartam mondani, ha még te holnap jössz, azért az csoda lesz.
2: Oké, szia!
3: Szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben. Ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőkhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézmény igazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Az állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosításban még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

átadjuk. Leszek a bal, ami felraz téged.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Nem nyitok poénnal azért, mert ez a mostani téma Csak 10 perc rovatban, ez nem engedi meg azt, hogy itt most ezzel viccelődjünk. A demenciáról beszélgettünk a tegnapi nap folyamán, és megpróbáltuk megérteni azt, hogy tulajdonképpen mi a mechanizmusa egy ilyen jellegű dolognak, és hogyan lehet elkerülni. Ennek az első lépései megtörténtek, de tudtam, hogy ez a téma átcsúszik a mai napra is. Köszöntöm Önöket! A csak10perc.hu-n keresztül visszahallgathatják az adásokat. Érdemes is különben ezeket az adásokat visszahallgatni, mert nagyon értékes információkat tartalmaznak. Dr. Móri Gyulát köszöntöm, szia doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Ott hagytuk abba, hogy?
3: Hogyha kikristályosodik az emberi agy működése, tehát egyre kevésbé kell tanulnod valamit, egyre kevésbé jelent kihívást valamit az életedben, mert megtanultad, akkor igazából megkezdődik az agy bizonyos képességeinek elvesztése, nyugodtan mondjuk ki, megkezdődik a leépülés. Ha összefoglalnám a tegnapi napot, akkor azt mondanám, és erről még ma beszéljünk, hogy ha valamiben már jó vagy, azt engedd el. Keres valamit, ami kihívást jelent. Ma itt azért nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen rengeteg tudás most már az internet miatt elérhető, szóval van ennek egy hasznos oldala is. Nézd meg, hogy én például bizonyos dolgot meg kellett javítani a kerékpáromon, hétvégén nem volt szerelő, rákényszerültem, és akkor kész. Elkezdtem kutakodni az interneten, ismereteket szerezni, beazonosítani, és akkor elkezdtem megjavítani valamit. Tehát mindenkit csak bíztatni tudok, hogy azért az épeszű kihívásokba, de vágjon bele, és csinálja. Vagy például...
2: Szedjétek szét az autóitokat.
3: Jó, hát ez a mézgaladárban működik, tudod, amikor ugye jön a ilyen elme intézetből kiszabadult beteg, és megjavítja az autót. Hát nem erre gondoltam. De például nagyon egyszerű. Hogy veszed fel a nadrágodat?
2: Hogy, Gyula?
3: Tehát, leülsz, vagy mit csinálsz?
2: Nem, én állva. Azért, mert egyensúlyoznom kell.
3: Így van. Tehát én sem ülök le nadrágot fölvenni, mert megtanultam állva fölvenni. Most már zoknit sem veszek felülve, azt is állva.
2: De menő aztán, vagy.
3: Ez várjál, jó. Mert hogy most várjál, nem, új dolgot találtam ki. Szereztem egy ilyen balanszlabdát, aminek ugye egy gumilabda az alja és egy műanyag lap a teteje, és az a lényeg, hogy arra felállok, és úgy próbálom meg felvenni a nadrágot, mert láttam egy videót, ahol egy ember feláll egy ilyenre, felveszi a két zoknit egymás után, majd felveszi a nadrágát. Tibi, olyanokat esek, mint egy ólajtó.
2: Hát ez a te bajod, Gyula, csak bizonyos helyen lehet.
3: Nem hülyeség. Ezt én meg fogom tanulni. Jó. Tehát ezek a lényegek, hogy olyan kihívások kellnek, engem ez nem frusztrál, ezt én élvezem, tehát mit jelent, ha nem frusztrálom, de élvezem?
2: Ne utánozzák a hallgatók, mert megint elkezdenek itt próbálkozni, és fognak jönni az e-mailek, meg üzenetek, hogy ennek a keze tölt el a másiknak a lába, Isten őriz, ne utánozzanak téged.
3: Jó, na az a lényeg, ne tényleg ne utánozzanak, hogy kutatásokról beszéljünk. Voltak olyan katolikus nővérek, amelyek egy ilyen közösségből felajánlották az agyukat tanulmányozásra, és egy folyamatos adathalmazt hozott. Mi volt a lényeg? Ha a metszetekben lehetett is látni szerkezeti leépülést, képzeld el, hogy a hölgyeknek a tudata, vagy ahogy mondjam, a szellemi képességei 100%-osan épek voltak. Tehát még akkor is működik a megtartása a gondolkodási úgynevezett kognitív funkcióknak, ha és amennyiben szerkezetileg már nem olyan a vérkeringés, és akkor nem úgy néznek ki a történetek. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ha és amennyiben egy aktív életet élsz kapcsolatban vagy mindennel, folyamatos feladataid vannak, és újra kell dolgokat tanulnod, akkor az agyadnak a működése, a plaszticitása, az megőrizhető. Tetszik érteni?
2: Hát most van egy veszély, Gyula.
3: Na mondd.
2: A mesterséges intelligencia.
3: Erről is beszéljünk, mert ez lehet veszély, meg lehet egy elképesztően jó lehetőség. Így van. Nézzük meg, hogy te meg én körülbelül hol állunk ebben az egész folyamatban, jó? Mi a feladatunk, ezt már tisztáztuk, minél több idegsejt közötti új összeköttetést kell kiépíteni. Oké, nekem az a tervem, hogy ugye családi csúcsot döntök, a bizonyított, azt hiszem 94 év az életkorban, de úgy tudom, hogy talán van egy 101. évet megélő rokon is, ez már most kutatás alatt van igazából. Tehát magyarul egészen komolyan kell vigyázni az agyadra. Tudod, hány évesen van az agyad a csúcson?
2: 52.
3: Csodát! Nem beszélsz haza, igaz?
2: Annyi vagyok most. Nem.
3: Én ezért mondom, de hány évesen volt az agyad a csúcson?
2: Ja, hát akkor mit tudom én, 35-40.
3: Kettő, Tibi, kettő. Kettő évesen. Ekkor van a legtöbb összeköttetés a neuronok között, és ez a nagyjából 86 milliárd idegsejtel születsz. Egyre több összeköttetés alakul ki, és két éves korra alakul ki a legtöbb, és onnan elkezdődik a leépülés. Kettő éves korodtól. De mit csinálsz? Elkezdesz tanulni, és akkor ezek a történések nem jelentenek problémát.
2: És vigyázok arra, hogy minél kevesebbet veszítsek.
3: Igen, és ilyenkor alakulsz ki te. Tehát amikor ugye veszítesz, az nem baj, mert hogy olyan dolgokat veszítesz, ami nem te vagy, mert az nem abba az irányba viszed a történését. Igen, de ez nagyon fontos, hogy az idegsejteknek a száma onnantól kezdve csökken, és azok maradnak meg, azok kristályosodnak ki, ami aztán téged fog eredményezni. Érted már?
2: Abszolút.
3: És ez a baj, hogy a korral ugye fixálódik, és lesz egy intelligens rádiellemző tudásod, amit összeraktál, és a legtöbb ember itt abba hagyja ezt az egész folyamatot. Ezt nem lehet abba hagyni. Tanulj meg mindent, amit csak lehet, amit megtudsz, minden. Nem fontos, hogy hasznos a tudás, vagy nem. Akkor megint, ugye én nem tudom, te mit művelsz, de én például most megpróbálok, ne tudd meg, mennyire nem egyszerű, görkorcsolyázni hegyen.
2: Hát az nem
3: felfelé,
2: egyszerű.
3: Ez felfelé, ne akkora probléma, lefelé, hát nem merek még lefelé, mert ez furcsa nagy történet.
2: Hát nem, mert hogy állsz meg, hát ugye ott mindig
3: fékezlek. Igen, a megállásnak a technikáját meg kell tanulni bármilyen sebességről, nagyon komoly kihívást. A amerikai filmekben láttam és gondoltam, kipróbálom ezt a baseball kesztyűs labdadobálást. Próbáltad már?
2: Egyszer igen, de nem ment.
3: De ez a baj, mert hogy mi jobb kézzel dobsz, addig rendben van, de a labdát elkapni ballal kell.
2: Igen.
3: Ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Tehát nagyon komoly kihívás. Egykerekű biciklire visszaszálltam, hát megint nem fog csinálni rajta semmit. Eddig sem voltam nagyon ügyes rajta, de most megint nullán vagyok. A tudományos dolgokat követem, mivel nagyon tetszik egyszerűen, csak azért, mert tetszik, hogy ismerkedem az olasz nyelvvel, és igazából az AI-t vegzálom, és majd erről beszélünk, tehát ez egy állandó kihívás nekem, hogy a mesterséges intelligenciával hadilában állok.
2: Te vitatkozol vele, hát most...
3: Igen, ezt mondom, vegzálom, tehát igazából nekem az egy komoly kihívás, hogy tetten érjem, hogy nem jó. Most már hullámos vizen is állva próbálok meg szapozni, és most kitaláltam ezt a kájtozást, nem tudom, tudod, hogy mi ez, de az egy nagyon... Egy ejtőernyő tulajdonképpen, vagy egy nagyméretű ernyő, meg egy wakeboardeszka, és akkor az húz a vízen, és elképesztő jó dolgokat lehet csinálni. Hát eddig csak néztem, most úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb bele kellene tenni. Magyarán szólva keresem az új kihívásokat. És azért, mert van egy olyan része az agyadnak, amit úgy hívnak, hogy első, középső, cinguláris kéreg. Mindegy, ezt nem kell megjegyezni, de az a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy ennek a fejlettsége nagyon nagy mértékben döntő ahhoz, hogy mi történik veled. És ez egy hálózati csomópont, és a működése ahhoz köthető, hogy neked a mindennapok mennyire jelentenek kihívást. A mérete meg a működéséhez köthető, tehát a nap mindennapok minél nagyobb kihívást jelentenek neked, ez az agyi terület annál nagyobb, és annál kevésbé.
2: Engem szeret a Jóisten, az utóbbi időben kapom az ajándékot bőven. Mondtad azt, hogy ütköztessük ezeket a dolgokat. Én nem vagyok ennyire harsány, de ugyanakkor egy másabb fajta világban teljesen más dolgok tetszenek most nekem, aminek próbálok utána járni. Nekem két fontos szempont van. Az egyik az, hogy én is észrevettem azt, hogy a labilitás az szerintem az embereknek a bevezetése abba a féle, mit tudom én, autópályára, ahol elindulnak a demencia felé. Éppen ezért erre nagyon figyelek az, hogy mondjuk történetesen, ahogy te is mondtad azt, hogy az egyensúlyi állapot, az arra tudjak törekedni. Vannak tök jó gyakorlatok, van ez a személyedző barátom, aki ebben nagyon profi, és mutatott ilyen jellegű dolgokat, én ezeket gyakorlom. Kettő. Jóga. Nagyon jó. Fú, ajánlom mindenkinek. Tehát az többféle szempontból jó, és nagyon ajándékot ad az embereknek. A harmadik pedig, amit én sosem csináltam, és nem tulajdonítottam neki óriási jelentőséget, ez pedig az elmének a kiürítése. A relaxáció, az önmagadba fordulás, a saját magadra való figyelés, a találkozás különben a belső éneddel, a saját magad gondolataival. Ez nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt most mi elmondjuk. Hát próbálják ki, vagy nézzenek rá technikákat, és onnantól kezdve egy teljesen más énjét fogja az ember önmagának megismerni.
3: És kiváló, mert mikor mész a hegyre például egyedül, ez egy nagyon jó dolog. Igen. Rendben, akkor már csak egy rövid rész, és aztán még az mesterséges intelligencia, meg az emberi, vagy meg arról majd szerintem még de a jövő héten beszéljünk. De
2: abszolút, egy fél mondattal el lehet intézni, mert elnézést csak az én szempontomból. Tök jó arra, hogy a saját magatok rabszolgái legyetek. Tehát, hogy az, aki átad mindent, és egyetlen egy dologban baromira nagyon jó maga ez az egész rendszer, hogy el is kápráztatja az embereket, de pillanatok alatt átveszi tulajdonképpen a gondolkodásodnak a felelősségét. És onnantól már az ember nem kényszerül arra, hogy te találj ki, te gondolkozz, csak egyszer kapkodod a fejed, hogy úristen, megnyílik előtted egy világ, ez fantasztikus, csak előbb-utóbb ebbe a világba már te csak egy mellékszereplő leszel. Mert mindent a rendszerek fognak csinálni. Nem kell kitalálnod, nem kell gondolkodnod, nem kell, egyszerűen már csak használva leszel, miközben eddig te használtál. Ez a baj.
3: Na igen, és ha fogalmazunk így, hogy eljutsz oda, hogy már a tudásod miatt csak használnak, és mindig ugyanarra, akkor meg fog indulni a demencia. Elképesztő különbségek vannak, és erről már nem fogunk tudni beszélni, de elmondom a jövő héten, mit szeretnék megbeszélni. Elképesztő különbségek vannak az agyi működésben, két emberben ugyanazon feladat elvégzésénél. Én most megvizsgáltam a mi első adásainkat ilyen szempontból, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes tapasztalásaim vannak ezzel kapcsolatban, és meg fogjuk mutatni, hogy mi lett volna, ha akkor egy elektroenkefalogramot, tehát egy ilyen agyi hullámvizsgáló berendezést tettünk volna rád, ugyan rám a beszélgetés két oldalán lévő ember, és hogy mennyire mást mértünk volna, és mennyire más hatás lett volna.
2: Én nagyon jó voltam akkor is.
3: Szerintem ez zárszónak is tökéletes.
2: Jó, oké. Na, jó pihenést kívánunk hétvégére, tényleg letelt az időnk, ez csak vicc volt, nem vagyok én amúgy ennyire egoista, de amúgy igen. És találkozunk.
3: Szerintem minél hamarabb búcsúzzunk.
2: Jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, doktor úr. Szép napot, szia.
3: Szervus.

0: tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Harna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a Nyíregyházi Állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a Nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a Nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a Nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a Nyíregyházi Állatparkban. A kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk. Testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 8 óra után megvoltak a hírek, a következő óráig pedig rengeteg jó zenével készültem, és a következő 6 órában nagyon sok jó információval is. Rádiózom velem, hogyha teheti, július 19-e van, vasárnap. Ébredjünk együtt, jó nyújtózkodást, kávézást és szuper napot kívánok mindenkinek. Jamiroquai itt van, Zentai Edit marad.
5: Éjjel-nappal csak a legjobb zenék.
0: Best FM.
6: A zene csatorna.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edith veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best

Ők voltak a Salt & Pepa csapata, a Best FM-en a legjobb zenék között, 8:49-kor jó reggelt, jó ébredezést kívánok mindenkinek, ágynemű rendezést, akár ki lehet rakni az erkélyre, a teraszra. Én nagyon szerettem valamikor az ágyneműmet kipakolni, mert hol a nap adta meg a jó kis puhaságát majd estére, hol pedig télen a hideg, amikor mondjuk szinte jégé fagyott. Ágyneműbe kellett szegény páromnak feküdnie. No hát ez most nincs, mert hogy leginkább attól függetlenül, hogy a hidegfront egy picit megérkezett, emiatt azért még mindig azt mondja a meteorológia, hogy a napos, gomoly felhős idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok, úgyhogy a frontnak az érkezésével majd estétől egyre több felé feltámad az észak-nyugatira forduló szél, és lehetnek itt zivatarok. A csúcshőmérséklet tekintetében azért 28 és 34 fok között alakulnak majd itt a hőértékek, azért jó idők voltak itt a héten, és hogy mennyire jön majd vissza a kánikula, ezt is meg fogom nézni, mert hogyha valaki mondjuk a jövő hetet tendálta itt a szabadságára, akkor nagyon nem mindegy, hogy éppen milyen időben fog lubickolni, de azt látom, hogy hát igen, egy picit visszaesik, 28, jövőt 21-e, 26, 26, 27, 29, aztán jövőt hétvégére megint fölcsúszik majd ilyen 30 fok felé, de egyébként szerintem ez ilyen jó idő, legalábbis én ezt nagyon szerettem. Jó kis szellőztetést is kívánok mindenkinek, és nem csak a rántotta sütés miatt, hanem egyébként is jó ilyenkor élvezni a reggelnek a nyugalmát. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, Akonnal lehet dúdolászni, csak olyan lájtos formában. Itt a Best FM-en.

FM-en a legjobb zenék között. Minden idők egyik legsikeresebb beat előadójáról van szó, akinek a művész nevem mellett egyébként a rajongók leggyakrabban a Jog családi becenéven emlegették, és később ő maga is így hívta magát. Hát nagyon izgi az ő kis munkássága, mert már az első dalai tinédzserként írta, amikor is mozipénztárosként végzett munkája során, megírta a dalt, és karrierje kezdetén a londoni metróban is zenélt, valamikor az utcákon, és kigondolta volna, hogy van nekem egy nagy kedvenc dalom tőle, a Careless Whisper, aminek a története az, hogy ezt a világsikerű slágert már 17 évesen megírta, mégpedig egy buszon, miközben az iskolába tartott, és nagyon sokáig nem adta ki, mert úgy érezte, hogy az akkori Wham stílusában nem igazán illik bele. Hát bizony, a rekordokat is döntötő a rádiókban, legalábbis egy hivatalos felmérés szerint 1984 és 2004 között ő volt a legtöbbet játszott előadó a brit rádiókban. Szerettük, kedveltük, és mai napig is fölcsengenek a dalait a legjobb zenék között a 103.9 Best FM-en, mint hogy Rihanna dala is, aki érkezik már a folytatásban, mindjárt 8:30. Jó étvágyat a reggelihez, és egy szuper napot kívánok mindenkinek, így július 19-én vasárnap.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék. We've come

Ágyból Slim a Best FM-en, a legjobb zenék között itt a 103.9-en, a nyaralókat is köszöntjük, és azokat, akik városunkat választották úti célpontul, nagyon jól tették, mert hogy azt gondolom, hogy megvan itt a lehetőség a pihenésre, sportolásra, koncertekre, múzeumoknak a megtekintésére, és csak úgy kikapcsolódni, kiszakadni mondjuk az otthonból, az jól tud esni mindenkinek. Legalábbis, hogyha van erre lehetőségünk, akkor mindenképpen érdemes a szabadsággal kalkulálnunk, és pont a múltkoriban hallottam a tévében egy reggeli kávézásom kapcsán, hogy bizony, ha valaki szabadságra megy, én megdöbbentem egyébként, hogy azért nem árt egy 3 hetet is mondjuk akár csak úgy eltölteni, hogy nem dolgozunk. Hát nem tudom, hogy ki az, aki ezt meg tudja valósítani. Gondolom azért igen sokan, viszont én bevallom őszintén, életemben nem voltam még. Hát talán intenzíven 1 hétnél tovább, soha, sehol. Akinek vannak jó tapasztalatai, megírhatják nekem, hogy tényleg igaz ez, hogyha elutaznak, akkor teljesen fel tudják tölteni az energiakészletüket. Én még csak kacérkodom ennek a gondolatával, no de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Azt viszont tudom, hogy mi volt a tavalyi évben, már itt, ami a szállásfoglalási statisztikát illeti, és egy elemzésből is nagyon jól látszik az, hogy melyek voltak a legnépszerűbb belföldi célpontok 2025-ben. Egyébként a Balaton régió kiemelkedett a keresletben, nem tudom, hogy ez hogy lesz most majd itt 2026-ban. Én sokat vagyok lent, egyébként Siófokon jövök, megyek, a párom ott dolgozik, és azt látom, hogy tényleg van mozgás. Valahogy impulzívabb egy picikét ez a rész, mint mondjuk, nem is tudom, Füred vagy Lelle, úgyhogy itt mindenki eldönti, hogy éppen bulizni vágyik, pihenni vágyik, gyerekekkel megy, vagy nyugalomra vágyik, úgyhogy el lehet ezt így dönteni, de az biztos, hogy Siófok a déli part egyik legforgalmasabb nyári úti célja volt, és gyakran 2-szer annyi foglalással, mint Budapest, vagy még Balaton-Füred, Hévíz és Zalakaros is egy legkedveltebb desztináció közé tartozott. Budapest városi célpontként továbbra is népszerű maradt, mind rövidebb városlátogatáshoz, mind pedig hosszabb kis ottlétet is illetően. Kulturális és történelmi vonatkozásban Eger vezetett a fürdővárosok közül. Hajdúszoboszló volt a családok kedvence, míg Gyula történelmi városként és termálfürdőkkel szintén népszerű választásnak bizonyult. És akkor megyünk egy picit Dél-Magyarországra, ahol Pécs megint csak kiemelkedik a gasztronómiájával és a városi programjaival, Szeged, valamint a környezőt látnivalókkal. Nyíregyháza is gyakran szerepelt egyébként a legfoglaltabb belföldi célpontok között, a Balaton további kiemelt települése. És akkor Balaton Lellét mondtam, a déli part egyik kedvelt nyaraló helyeként zárta egyébként ezt a sort. Hát én nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, ami a legfontosabb, hogy tényleg tudjunk kikapcsolni, elengedni magunkat, nem a telefont, e-mailt nézni, hanem arra fókuszálni, hogy minél többet aludjunk és stresszmentesen töltsük a pihenő időnket. Na hát a legjobb zenékkel én megyek tovább, mert még ebben

esni az embernek, hogyha reggelire elkészíti, vagy hogyha tegnapi grillezésből maradt még egy kis csevap, vagy hussi mindenféle zöldséggel, akkor azt is lehet melegíteni. Van, akinek nagyon fontos a reggeli, én jó étvágyat kívánok mindehhez, nem sokára 9 óra, a friss hírek is érkeznek hozzánk, aztán a következő órában egy kis kalendárium, mert hogy a mai napi névnaposokat mindenképpen köszöntenünk kell, akik nem másak, mint az Emiliák, a Vincék, az Arankák, az Alfredek és a Stellák, őket is lehet köszönteni. Én pedig Danit köszöntöm majd a hírekkel, aztán jövök vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott

0: Családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nagyon jól esik most ez a kis levegő, 9 óra után pár perccel jó utat kívánok mindenkinek, esernyőt azért dobjunk be az autó csomagtartójába, nem árt, ha ott van a mindenféle villáskulcsok vagy éppen a váltócipők mellett, mert hogy erre is szükségünk lehet, és szükségünk van a legjobb zenékre is, amikkel készültem és érkezem. New Level Empire, Curtis Paley Barna velünk lesz, Rúzsa Magdi is énekel nekünk, de az óra Nelly dalával indul, én Zentai Edith vagyok, rádiózom velem, kettőig.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már

Nagyon szép napot július 19-én lehet tervezgetni már itt a fesztiválokat, kedves fiatalok, és az odavaló eljutást. Szerintem azért nagyon sok szülő is besegít, hogy megértük hajnalban, megviszi őket, de van, aki azt mondja, hogy oldják meg a gyerekek, és megvan annak a hangulata, amikor mondjuk másik városba éppen vonatozni fog. Hát nagyon fontos, hogyha valaki tervezi a fesztiválokat meglátogatni, akkor érdemes kalkulálni a MÁV-nak azon kis alkalmazásaival, amiben már az utazók indulás előtt tudnak éppen jegyet venni maguknak, ez pedig nem más, mint a MÁV Plus alkalmazás, ahol tudják is ellenőrizni a menetrendet. Hát jól van ez, megvan ennek a hangulata, és szerintem mindenképpen biztonságosan kell ugye megnézni, hogy mikor is jön az a vonat majd haza a hajnali órákban, hogy mindenki szerencsésen majd hazaérjen. A nyár erről is szól, jó kis kikapcsolódásokról, bulikról, rendezvényekről, úgyhogy élvezzük is ezt a 2026-os nyarat, és a legjobb dalokat is élvezzük. Jön nem sokára Péli Barna, egy hófehér

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekem.
0: Mert ez a 103.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy

jól behűtött dinnye, és nagyon jól tud esni mindenkinek, és persze a hatóságok figyelik is a görög dinnye forgalmazókat, hogy honnan származik a dinnye, milyen jelölése van, milyen minősége van, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sokan megkóstolták már a jó kis görög dinnyét, amit valamikor ugye kopogtatással döntöttünk el, hogy éppen milyen ízű. Hát remélem, vannak erre sokkal speckóbb módszerek is. Én egyébként szeretem a dinnyét behűtve, leginkább úgy, amikor a párom fölkockázza, és nekem csak ki kell venni mondjuk a hűtőből és fogyasztani. Hát nem tudom, ki az, aki mondjuk zsíros kenyérre leszi, nekem nagyikám valamikor úgy ette, és még most is találkozok olyan igazi szabolcsi barátaimmal, akik így szeretik fogyasztani. Hát jó étvágyat, ami a legfontosabb, hogy a szezonális gyümölcsöket fogyasszuk, meg egyfajta folyadékpótlásként, és ugye jól behűtve a dinnye abszolút megállja a helyét. Jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá, Rúzsa Magdi dalával pedig lehet lazítani egy picikét, és akár nananázni, mert hogy a dalnak pontosan ez a címe, úgyhogy akinek van kedve, nyugodtan énekelhet is vele.

0: Nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9

Szólnak a legjobb zenék nálunk, közben pedig sporthíreim is vannak. Jövő héten ugyanis tartol a szezon az élvonalban, legalábbis a labdarúgó szövetség versenybizottsága már korábban elkészítette a 2026-27-es bajnokságnak a sorsolását, és eszerint a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi majd az idényt, mégpedig július 24-én, az első fordulóban pedig az Újpest labdarúgó csapatát fogadja majd a Spari, a második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz az ellenfél, a negyedik fordulóban pedig megyei rangadót rendeznek, a Nyíregyháza a Kisvárda ellen lép majd pályára, mégpedig a Városi Stadionban. Kosárlabda híreim is vannak, ugyanis egy újabb stáb fogja majd a Hübner Nyíregyháza BS csapatát vezetni, mégpedig a szakmai igazgató Takács Máté lesz, és a munkáját a felnőtt kerettel eddig is dolgozó Vaskó György, aki egyébként a fiam, és nagyon büszke vagyok rá, illetve az első csapatnál korábban tevékenykedő Demeter Ádám fogja segíteni. Én bízom benne, hogy itt az utánpótlás nevelésben is nagyon sok szerepet kapnak a fiúk, és megpróbálják kihozni majd a legjobb teljesítményt az új csapatból. Sok munka van nekik is benne, és így mindig kampányolok, amikor a Facebookon látok mindenféle kiírást, és annyira nem tudom, miért bántják sok esetben az emberek egymást, mikor soha nem is tudhatják, hogy milyen út van mondjuk akár egy sportoló mögött is, hogy oda kerül ahová. Mert hogy én bizton állíthatom, hogy ezek a fiúk, akiket személyesen is ismerek, tudom jól, hiszen az édesanyja vagyok az egyiknek, hogy óvodás korától azért kőkemény edzések, felkészülések, utazások, meccsek vannak a háttérben, amit nagyon sok ember nem tud. No, de hát ugye szoktam mondani, hogy könnyebb rögtön valakit úgy bántani, mint sem, hogy úgy fogadni, hogy hajrá és sok sikert. Én azért mindenképpen ezen a vonalon vagyok, remélem velem együtt nagyon sokan. Legyen mindenkinek csodás napja, ezt kívánom, a legjobb zenékkel pedig megyünk a folytatásban itt a

remélem mindenhol jól telik a vasárnap délelőtt, akik most ébredeznek, őket még nyugodtan mondjuk egy ágyba kínált kávéval meg lehet örvendeztetni. Nagyon jól tud esni, és a beszélgetésre is adjunk teret a reggeli órákban, ha más nem, akkor ilyenkor vasárnap legalábbis mindezt megtehetjük. Hát van, akik szüneten vannak, gondolok itt a bíróságokon, ahol megkezdődött az ítélkezési szünet is. Augusztus 20-áig főszabály szerint ugye nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A folytatásban vannak majd hírek szavakban is, fontban 10-kor, de addig is olvasgathatja az oldalunkat, és ahol akár erről a hírről is talál bővebb információt. bestfmnyiregyháza.hu. Nagyon csodás napot kívánok mindenkinek, a hírek után pedig a következő órában szuper dalokkal készülök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörben évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosításban még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régit, a fogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban.

0: 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Dani, nagyon szépen köszönjük a híreket, a következő órában visszavárunk. Nekem is vannak híreim, mert hogy nem árt figyelemmel lenni, bármerre is járunk, és ébereknek lenni, nem bedőlni senkinek, mert hogy hallottam most egy olyan mondatot, amit, hogyha ön is esetleg nyaralás közben hall, akkor azonnal hívja a rendőrséget. Érdekes a hírnek a részletem, és fogok ezzel egy picit foglalkozni ebben az órában. No, és a legjobb zenéket sem felejtem el, mert

amikor én voltam még lány, olyan 90-es években, akkor azért jó kis bulikon vettünk részt, és nagyon ment ez a csapat is. És valahogy nem féltünk akkor annyira, és nem volt szerintem annyi veszély, mint ahogy most így tapasztalom. Vagy csak azért, mert szülő vagyok, és más szemszögből látom, ez is biztos, hogy közre játszhat. Viszont féltjük a gyerkőceinket, és szerintem ez így van rendjén akárhány éves. Igenis, adjon hírt magáról, jelentkezzen le, ha odaér, hogyha hazaér, mert hogy mi így vagyunk nyugodtak. Most miért mondom mindezt? Mert hogy szembe jött velem egy olyan mondat, amit én még soha nem hallottam, igaz, ám bár volt már nekem is olyan esetem, amikor sétáltam Siófok utcáin egyébként, és előttem egy ilyen fiú csapat elejtett egy inget. Én rögtön, ahogy léptem utánuk haladva közelebb hozzájuk, akkor mondtam, hogy srácok, elhagytátok az inget. Lehajoltak, ó, köszönik szépen, felvették, és gyakorlatilag mentek tovább, nem történt semmi. Én ezt elmeséltem a páromnak, aki mondta, hogy azért óvatosan hajolgassak én így mindenféle ledobott, vagy direkt, vagy véletlenül elhagyott ingek után, mert bizony lehet, hogy pont ez egyfajta ilyen kis kapcsolatfeltevés vagy felvetés lenne a részükről. Velem nem történt egyébként semmi, viszont nagyon trükkös tolvajok lesik ki a turistákat a boltokba, vagy éppen a bankautomaták környékén, hogy egy meghökkentő mondattal elvonják a figyelmüket, és mondjuk adott esetben kifoszhassák őket. Ez a mondat pedig nem más, mint az, hogy koszos a kabátja, mondjuk ezt kiáltják a rablók a turistáknak, mielőtt akcióba lendülnek, és amint az a olasz lapok felhívása nyomán egyébként íródott cikk szerint, egyre több áldozatot szed ez a módszer. A koszos kabát rablásnak is nevezett módszer segítségével leginkább a pénztárcákra és a táskákra utaznak, általában a szupermarketek, boltok, ATM-ek környékén próbálják ezzel a gyanútlan áldozatokat kifosztani. A tolvajok miután kinézték az áldozatukat, feltűnésmentesen összekosztolják a ruháját, kabátját, zakóját, ingyét, bármit összemaszatolják, fagyival vagy leöntik kávéval, követik, és amikor odaérnek mondjuk az autójához velük együtt, akkor szóba elegyednek velük, és fölhívják a figyelmet a foltra, és amíg az illető mondjuk leveszi, hogy megnézze, általában nem biztos, hogy figyel a táskájára, és pont elég ez a pillanat, hogy kihasználják, és elvisznek, amit tudnak. Szóval nagyon legyünk résen, mert sok esetben vagyunk tényleg kedvesek, de nem mindenki ilyen. Úgyhogy remélem, hogy senkinek nem volt még ilyen rossz tapasztalata, de figyeljünk magunkra. Ez a legfontosabb. Az ördög nem alszik, mindig szoktuk ugye ezt mondani. Nálunk pedig a jó zenék nem alszanak, mert hogy ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM, ott van veled.

Nagyon szép délelőtöt kívánok mindenkinek, július 19-e van, remélem készül az ebéd, nem tudom kinél mi lesz, makaróni vagy éppen a klasszikus rántott hús, az is jól tud esni. Nálam egyébként most ilyen grill dolgok vannak, mert amikor a gyerekek grilleznek, mindig többet, mint amennyit megesznek, és milyen jó ezt elővenni, amikor van benne egy kis cukkini, padlizsán, sárgarépa, új burgonya, húsi, csevap, minden. Úgyhogy nálam most egy ilyenfajta finomság lesz, és ez egy ilyen megúszós kis ebéd, könnyen elkészíthető, és minden van benne, jó színes, tehát látványnak is és íznek is azt gondolom, hogy rendkívül hasznos lehet. Július 19-e van, vasárnap. Az Emiliákat köszönhetjük, nevük latin eredetű név, az Emil férfi név. Eredetiének a női párja, melynek jelentése versengő és vetélkedő. A Vincéket is tudjuk köszönteni, egyébként többször ünnepelnek idén, de ha éppen ma, akkor hajrá. A nevük pedig győztest, vagy éppen győzedelmest jelent. Kedves Aránkák, magyar név, a nevük az aranyszó kicsinyítőképző származéka. Egyébként az Aurélia magyarosításából fakad ez az Aranka név. Boldog névnapot a hölgyeknek, Alfredeket is lehet, vagy éppen a Stellákat is köszönteni, amiknek nagyon szép jelentése van. A Stellának például csillag a jelentés, az Alfrednek pedig tündér, vagy éppen tanács. Hozom nem sokára a kalendáriumomat is, mert készültem, hogy kik azok a híres szülöttek, akik július 19-én láttak napvilágot. Ez mindjárt kiderül.

Szólnak a legjobb zenék nálunk itt a 103.9 Best FM-en, akkor, amikor 147 éve megszületett Móra Ferenc író, újságíró, ki nem emlékezne a kincskereső Kisködmörre. Szerintem nagyon sokan még olvasták, és aztán kíváncsi lennék, hogy a mai gyerekek éppen olvasnak-e még ilyen könyvet, vagy kötelező olvasmányként, mik még azok a könyvek, amik úgy minden nyári szünetben ki vannak adva a gyerekeknek, hogy olvassák el. Én nagyon nem szerettem ilyen kötelező olvasmányokat soha olvasni. Nekem nagyon szerencsém volt, mert anyukám mindent végigolvasott, és akkor volt idő, amikor augusztusban leültünk, hogy na, akkor gyere, vegyük át a tömörített változatot, meg nézzük meg filmen. Hát igen, volt ilyen. Egyébként mostanában épp ilyen önéletrajzi könyveket szerettek olvasni, és a párom által Francesco Tottinak a Kapitány című könyve került a kezemben, és napozás közben nagyon szeretek ilyen jellegű könyveket olvasni, mert mindenkinek az életéből lehet valamit tanulni, főleg, hogyha példaértékű, már pedig Tottinak egyértelműen az az élete. Hát ha már foci, akkor 98 éve, hogy megszületett Budai László futballista, a legendás aranycsapatnak a jobb szélsője, akinek az volt a beceneve, hogy Púpos, mert hogy így emlegették a focistát. 20 éves korában igazolt egyébként a Ferencváros labdarúgó csapathoz, majd a Budapesti Honvédhoz, és itt mintegy 10 évet töltött el jobb szélen, és ez idő alatt 5-szörös magyar bajnok volt. És Púposnak a nevéhez rengeteg gyönyörűen kivitelezett támadás fűződik a foci pályán. Jelentős szerepe volt az aranycsapat bravúros olimpiai szereplésében és az angolok elleni győzelemben, de az 1954-es svájci világbajnokságon is segített ezüstérmet nyerni a magyar válogatottnak. Hát igen, vannak ilyen szép múltbeli emlékek, egyébként ő visszavonulása után katonatisztként több katonai iskola labdarúgó edzője is volt. Aki még híres ünnepelt, ő nem más, mint Marilyn Monroe, 80 éve, hogy először lépett a kamerák elé. A látvány szerintem mindenki előtt ott van, ugye a haja, a sminkje, a szoknyája, a lába és az egész teste. És ha még születésnaposok, akkor 79 éve, hogy megszületett Brian Harold May, a Queen együttesnek a tagja. Megjelenésével azt gondolom, hogy mindenki előtt, ugye megjelenik az ő karaktere, és van még itt egy kis érdekessége, ugyanis 43 éve, hogy bemutatták az első CT készülékkel készült háromdimenziós képet egy emberi fejről. És emlékszünk is ma valakire, mert hogy 10 éve, hogy meghalt Somló Tamás, énekes, basszus, gitáros, 10 éve felfoghatatlan. Ő egyébként artista és jogász is volt, az EG

Hamarosan 11 óra van, a hírek jönnek, és nem tudom, hogy Dani fogja a nyitott port a napokról beszélni, ami nekem egyébként nagyon tetszik, mert nagyon sok családi gazdaságot, pincét is föl lehet keresni, és ott bepillantani egy picikét, hogy hogyan is élnek, hogyan tartják az állatokat, vagy éppen a növénytermesztésnek a csínyát, binyát is meg lehet ott majd tekinteni. Én fogok azért erről néhány szót ejteni, mert szerintem ez egy nagyon szuper dolog, és lehet, hogy a jövőnek itt vannak valahol az alapjai. No, hát a hírek után a következő órákban még remélem velem marad. Ha bólintott, akkor én ezt nagyon megköszönöm, hiszen én kettőig itt vagyok a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk. Testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg Kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti-éjszakai órákban a napi

slágerei és a szenvedélyes romantikus balladáiról híres előadó, aki egyébként itt koncertezett nem olyan régen, július 6-án Budapesten, és milyen az, amikor éppen csak betér mondjuk Ricky Martin egy budapesti fodrászhoz, mert hogy volt szerencséje valakinek érinteni az ő kis haját. Hát mi most érintőlegesen egy dalt fogunk tőle meghallgatni, ami fölcsendült júliusban a Papp László Sport Arénában, de nálunk most itt a 103.9-en jön Ricky Martin és a She Bangs.

Ő volt Will Smith itt a Best FM-en, a legjobb zenék között lehet alapozni, kérem szépen, már nem úgy értettem, hogy már így a nem tudom minek a fogyasztásával. Vízivás nagyon fontos, az ételek fogyasztása nagyon fontosak, nagyon fontos a jó alvás, a mozgás és a stresszmentes élet, mondják nagyon sokan, én pedig megpróbálok ezzel így azonosulni már amennyire tudunk, és az is nagyon fontos, hogy ha már tanulnak a diákok, mert hogy itt egy statisztikális adatot látok, hogy 2026-ban közel 140 ezeren jelentkeztek felsőoktatási képzésre, és ebből 33 ezeren mesterszakra. És van egy összefoglaló, hogy mi is az a legjobban fizetendő állás, amit diplomához kötnek, ami lehet, hogy nagyon sokaknak mérvadó lehet, mondjuk a jövőjüket tekintve. Nem tudom, én valahogy azért kampányolok mindig, hogy persze tanuljanak a fiatalok, mert annál többet érnek, de hogy mindenkiben kell, hogy legyen valami olyan szuper adottság, amit ha képez, tanul, formálja, rutin szerez, akkor sikeres életútja lesz és boldog lesz, mert hogyha valamit úgy csinálunk teljes lelkesedéssel, akkor biztos, hogy annak meg lesz az eredménye. Egyébként idén a pszichológia volt a legnépszerűbb mesterszak, de a legmagasabb bért az informatikai, a vezetés és szervezés, valamint a pénzügyi mesterképzést elvégző diplomások kapják, és van egy nagyon szép kis lista itt előttem, hogy ami egy kicsit úgy bemutatja, hogy a jövedelmüket tekintve mi is vár a pályakezdőkre, és itt sorrendben, ahogy említettem, ezek a szakok vannak így a fókuszban, tehát a pszichológia, vezetés és szervezés, pénzügyi, nemzetközi tanulmányok, kommunikációs médiatudomány, marketing, programtervező informatikus, mesterséges intelligencia informatikus, nagyon izgalmas, biológus, építész és emberi erőforrás tanácsadó, hát így nézzünk ki, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki megtalálja saját magához legjobban illő szakot, abba kiteljesedik és boldog lesz, mert hogy ez is nagyon fontos, mint hogy a legjobb zenék is fontosak. Jön a Maroon 5 itt a Besten.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: vagy James Blunt, akinek a dalának a címe pontosan az én születési évem 1973. Kik azok, akik velem együtt ilyen 70-es években születtek? Nagyon sok mindenre emlékszünk mi még. A gyerekkorunkat tekintjük, és micsoda kis bandázások voltak. Én a Krúdy Gyula utcán nőttem fel, ahol ha így összeszámolnám, hogy abban az egy lépcsőházban, ami egy 4 emeletes lépcsőház volt, hány gyerek volt? Hát úgy 2, de 3 gyerek nem egy családban volt. Rengetegen voltunk a gyerekek az udvaron, és nagyon jól el voltunk, játszottunk, nem volt ugye mobiltelefon, minket nem tudtak utolérni, de valahogy mindig hazamentünk akkorra, amikorra meg volt beszélve anyáikkal, mert valakinek biztos, hogy volt legalább egy óra a kezén. Na, hát lehet nosztalgiázni, a hétvége erre is tökéletesen alkalmas, és persze a főzéshez jó hangulatot kívánok, mert hogy 11:30 remélem, hogy már minden finisben van, szuper, mert lassan lehet teríteni, főleg akkor, hogyha pontosan délben fogunk ebédelni. Én pedig a legjobb zenék sorát a Backstreet Boys-szal folytatom, de a Fall of the Flow is jön. Aztán a Magna Cum Laude fölteszi a kérdést, hogy volna-e kedved. Bizony lánykérések, esküvők időszakai is vannak, és nagyon szép kis mondatot olvastam egy híres színésznőtől, aki azt mondta, hogy a házasság az élet legszebb kalandja. Hát remélem, hogy ezzel nagyon sokan egyetértenek. Ha van ötletem, éppen a hosszú házasság titkára, nyugodtan írja meg nekem. Én Zentai Edit vagyok, a Messengerem megtalál.
1: Már csak mi tudjuk,

Vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Barbra Streisand.

itt a Best FM-en, a 103.9-en a legjobb zenék között jól érzik magukat, kedves Best FM hallgatók. Ennek nagyon örülök, kellemes az idő, lehet tervezni a délutáni programokat. Én is fogok majd hozni nem csak gyerekeknek, ám bár nekik van lehetőség a Sóstón majd a mai napon Szemerei László bűvét sóján részt venni. A programok 5 órai kezdettel nagyon sok színességgel vannak még spékelve, mert hogy kifejezetten gyerekeknek szóló lehetőséggel csábítják azokat, akik kilátogatnak a Sóstóra. Vannak híreim, mert hogy bizony a nyári hónapokban is különösen nagy szükség van a véradókra, mert hogy vészesen fogynak a hazai vérkészletek. A szakértők szerint nagyon nagy szükség van a véradásra, hozok majd ez irányba is információkat. Én is adtam valamikor vért, sajnos már nem tudok vért adni, ez akkor derült ki, amikor egy nagyon kedves kolléganőmnek a anyukájának szerettünk volna segíteni, és amikor elmentem, hogy vért adok, akkor hát közölték velem, miután én pacemakerrel élek már 5. éve, hogy bizony nem tudok vért adni, úgyhogy nagyon fontos mindenkinek, hogy képbe legyen arról, hogy kinek van meg ennek a lehetősége, és aki megteheti, adjon vért, mert hogy ez nagyon fontos. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhatnak, és hogy kik adhatnak vért. Magyarországon általában az adhat vért, akik 18 és 65 év közöttiek, legalább 50 kg-ú egészségesnek érzik magukat, és ugye rendelkezik érvényes személyazonosító okmány a tajkártyával és lakcímkártyával. Érdemes egyébként információkat is olvasni a megújult weborvos.hu oldalon, ahol van néhány jó tanács még ezzel kapcsolatban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, American Boy, és a TLC is jön még, csak hogy még jobb kedvünk legyen így az

Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom egy hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

szalvétát, a dekorációt, és leülhetünk lassan ebédelni. Mindjárt 12 óra van, nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek. A vasárnapi ebéd az valahogy úgy mindig másabb. Úgyhogy ez a legfontosabb, hogy együtt legyen a család. A következő két órában pedig a legjobb zenék között hozom a helyi programajánlataim közül is azokat, amire talán éppen a mai napon, de a jövő héten mindenképpen időt kell szánni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce város napján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értéke

0: között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: A vasárnap pihenőnap, úgyhogy köszönjük szépen, Dani, a híreket a következő órában is visszavárunk, viszont aki mondjuk munkát tervez, hát csak is pihenés után legyen ennek meg a lehetősége. Mi viszont megyünk tovább Kelly Rowlanddel, ez a Best FM, aztán jön Heinz Gábor, Coolio is velünk lesz, és én is maradok a mikrofon mögött, Zentai Edit.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Herkulió után pedig egy kis napozási praktika, és remélhetőleg azért mindenki tisztában van a bőrének az állapotával, érzékeny bőrű, fehér bőrű, mennyi anyajegy található rajta, és a legjobb, amikor nyilván bőrgyógyásszal egyeztetvén megyünk el utazni, vagy éppen vásárolunk mindenféle kenceficét, amivel tudjuk védeni a bőrünket. Egyébként vannak híreim itt a D-vitamin kapcsán, mert hogy nyáron akár napi 15-20 perc itt a karokat és a lábakat érő, nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy leégés nélküli napfény expozíció is elegendő lehet a szervezet D-vitamin szükségleteinek a fedezéséhez. Ugye a megfelelő expozíció függ a bőrszíntől, az egyéni érzékenységtől, az időjárástól és magától a helyszíntől is, miközben nagyon fontos a megfelelő fényvédelem, az erős fényvédők alkalmazása azért nagy mértékben mérsékelheti a D-vitamin bejutását a szervezetbe. Magyarországon egyébként a lakosság jelentős része a tél végére már csökkent D-vitamin szinttel érkezik meg a tavaszi időszakba, hiszen októbertől áprilisig az UVB sugárzás általában nem elegendő a megfelelő D-vitamin termeléshez, így előfordulhat, hogy vitamin hiány is kialakulhat a szervezetben. Nagyon fontos akkor erre is figyelnünk, nem csak a napozás, hanem nagyon sok mindenféle folyékony cseppes készítmény is ugye megadja, vagy tabletták, kapszulák is ennek a pótlásának a lehetőségét, viszont ennek a módját és az adagolását minden esetben az egyéni szükségletekhez célszerű igazítani. És hát tudjuk jól, hogy a D-vitamin ugye legismertebb feladata a kálcium és a foszfát anyagcsere szabályozása, amely nélkülözhetetlen a csontok egészséges fejlődéséhez, az izmok megfelelő működéséhez, és emellett nagyon fontos szerepet játszik az immunrendszernek a szabályzásában is. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, no meg az alvásra, ne terheljük túl magunkat, és mindenkire legjobb esetben ésszel és odafigyelve legyünk itt a nyári időszakban. Nelly Furtádóra figyelünk, aki Timbalanddel közösen érkezik hozzánk 12:45-kor itt a Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Ő volt Jamiroquai itt a Best FM-en, nem sokára fél egy jó étvágyat kívánok az ebédhez. A folytatásban nagyon jó kis dalokkal készülök, mert ugye az egyik nagy kedvencem, Eros Ramazzottinak egy új dala is fölcsendül itt nálunk, és egyébként én nagyon szeretem ezt a 63 éves előadót, aki nekem nagyon tetszik nála az, hogy egészen különös abban, hogy világsztár tudott lenni annak ellenére, hogy nem volt hajlandó angolul énekelni. Hát koncertjein ugye elképzelhetetlenek azok a dalok, amik nélkül nem áll színpadra, a Cosa della Vita, és sorolhatnám azokat a dalokat, amit akár Tina Turner, Cher, vagy éppen Anastasiával közösen énekelt. Egyébként Ramazzotti nem csak énekes, hanem több hangszeren is játszik, és a koncerten is szívesen gitározik a színpadon, vagy éppen zongorához ül. Na hát, és mozgása, sportos életmódjának köszönhető egyébként, ezt ő mindig is elmondja, és hát nem is lenne igazi olasz, hogyha a futballért ne rajongana, és ez így is van. Egyébként emellett a száguldásnak is a rajongója, szenvedélyesen gyűjti a sportautókat, hogy az általuk adott adrenalinnal vezesse le a koncertek okozta feszültséget. Magánéletem? Két házassága felbomlott, és három gyermek után most már jóval nyugodtabb, szokta ő ezt mondani. No hát a dal érkezik hozzánk, amit én biztos vagyok benne, hogy hatalmas hangerővel fogok hallgatni. Eros Ramazzotti itt a Best FM-en.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

www.esztefemnyiregyháza.hu az oldal, aminek a segítségével akár programokat is tudnak keresgetni. Július 25-e régészeti gastronómiai fesztivál a Sóstói Múzeumfaluban. Nagyon sok érdekes program lesz itt, például lesz itt szó ízek és illatokról a vaskortól a középkorig. A kenyér régészete is témaként megjelenik majd, és egész nap azért itt látványfőzés, történelmi táborok, mindenféle íjász és viselet bemutató, testfestés, hadijátékok, ősi sajtkészítés, különleges programok, meg lehet nézegetni egyébként a plakátot az oldalunkról, ahogy említettem, bestfmnyiregyháza.hu. Panyola Fesztivál is immáron 20. alkalommal készül. Itt a fesztiválra majd július 31. és augusztus 2-a között Panyola, ahol föllép a Tárkányművek, Parnograszt, Gipó Cirkusz, Kelet-Brezben, Folk Error, Szatmár Banda és még nagyon sokan mások, és itt is mindenféle partisátor lesz majd, lesz lehetőség kerékpártúrára, hát a panyolai pálinkák, gasztronómiai különlegességek is Porondon lesznek, pulyasarok, úgyhogy lesz itt még a nyárban bőven lehetőség töltődni, mert hogy ez a legfontosabb. Július 19-e van, a legjobb zenék is nagyon fontosak, megyünk is velük a folytatásban tovább.

napot kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, ami nagyon fontos, hogy az aratási munkák miatt nagyon sok mezőgazdasági géppel lehet találkozni, kedves autósok, különösen a kisebb falvak között, alsóbrendű utakon, ugye a gépek méretéből fakadóan pedig érdemes nagyobb oldaltávolságot tartani, valamint közműfedél helyreállításán dolgoznak több helyen a Ferenc körúton, a munkaterület mindenütt bójával van jelölve, úgyhogy legyenek figyelmesek, ám bár ma is nagyon sokan pihennek, remélhetőleg a vasárnap erről is szól, úgyhogy a holnapi beindulás már egy kicsit izgalmasabb lesz. Ma viszont még erre nem gondolunk, csak is élvezzük a legjobb zenéket és a délutánnak a hangulatát. Hamarosan 1 óra van, friss hírek is érkeznek hozzánk itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség alán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

vissza 2-kor, akkor már Dékán István is megérkezik. Én viszont még maradok ebben az órában a legjobb zenék között, pedig programok, és persze vannak olyan híreim, mely szerint ugye augusztusban itt a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok már nem lesznek érvényesek, úgyhogy érdemes mielőbb gondoskodni a cseréről, hozom ennek a hírnek is a részleteit. DJ Szemivel az élen indulunk,

Ő volt Ellie és a Two Times itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Mindössze két pillanat, két perc alatt nagyon sok mindent meg lehet csinálni, ledőlni, és vannak, akik nagyon ügyesek, hogy gyakorlatilag kettő pillanaton belül el tudnak aludni. Hát őket én nagyon irigylem. Én erre alkalmatlan vagyok. Hiába még ha autóban is ülünk, sokszor mondja a párom, hogy aludj már, vezetek, nem tudok. Nyomjuk a féket, ugye kézzel ott vagyunk a műszerfalon, szemünk kikattanva, hát igen, vagyunk ezzel úgy. Na vannak híreim, mégpedig nem tudom, hogy ki az, aki rendelkezik még ezzel a régi könyvformátumú személyazonosító igazolvánnyal. Hát vannak híreim ezzel kapcsolatban, mert hogy már nem lesznek érvényesek, úgyhogy érdemes mielőbb gondoskodni majd a cseréről, ugyanis az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik itt a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Vannak, akik ugye erről külön értesítést esetleg nem kapnak, hogy mondjuk lejár a személyigazolványa, ezért azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze a saját okmányát. Erről is lehet olvasni, és tájékozódni akár oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu. Santana érkezik, Maria Maria a dal nálunk itt a Best FM-en 1:42-kor.

Durán csapata, és valamikor gimis koromban nekem volt egy osztálytársam, aki imádta őket, én a Brosszér voltam oda, de valaki a Depeche Mode-ot szerette. Hát vannak még azért biztos, hogy emlékeink erről az időszakról. Na, ha már zene, akkor nézzük a Zenes Ostónak a programját, ami tart, hál' Istennek, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt a családokra is gondoltak a szervezők, mert ugye a Gyerek Sóstó vasárnapi programjai közül is lehet válogatni. Egyébként a koncertek minden alkalommal 6:30 kezdődnek, a gyermek programok pedig nagyon fontos, hogy 5 órától várják nem csak a helyieket, hanem a városunkba érkező kedves vendégeket is. És ha már gyerekek, akkor a mai napon Szemerei László bűvés showval készül majd a gyerekeknek. Aztán augusztusban 9-én a Gilingalang kis interaktív gyerekkoncertre kerül sor, és majd augusztus 16-án a Vidám Manók ad majd egy nagyon aranyos kis gyerekkoncertet. No, de a felnőtteket sem hagyjuk ki a jóból, mert hogy a jövő héten július 22-én szerdán a Poli Band ad majd egy koncertet, és a programok sorát pedig meg lehet már nézni majd a nyíregyházi oldalakon is, hiszen augusztusban is lesznek még végig koncertek, az LKB-t, a Dongó 50 például, de föllépnek majd, ahogy itt látom, az Artéz is, vagy a Mítosz formáció is, úgyhogy be lehet már írkálni akár a naptárba, hogy melyik hétvégénk szabad, mikor vagyunk itthon, és egy kellemes sétával, fagyival a kézben lehet élvezni a koncerteket. Nálunk pedig a legjobb zenéket, hiszen ez a 103.9 Best FM.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Nyugodt délutánt kívánok mindenkinek, a legjobb zenék között pedig az úton lévőknek van információim. Remélem, hogy senki nem hajt úgy, mint az állat, hanem betartja a megengedett sebességhatárokat. Mert hogy úgy tűnik, hogy a gyorsforgalmi utakon és a jövőben nem csak egy-egy trafipaxnál, hanem bizony hosszabb útszakaszokon is ellenőrizhetik a sebességet, mert az átlagsebesség mérés bevezetését vizsgálják, és a tervek szerint a visszaeső gyorshajtókra szigorú büntetés is várhat, olvasható ez egy bizonyos oldalon, és az is, hogy kiemelt helyen szerepel az átlagsebesség mérés, amelyet elsősorban, ahogy említettem, a gyorsforgalmi utakon fognak majd alkalmazni. Hát bizony a technológia nem egyetlen ponton rögzíti majd a jármű sebességét, hanem két vagy több ellenőrzési hely között. Azt fogja kiszámolni, hogy mennyi idő alatt tette meg az autó az adott szakaszt, ebből pedig ugye meghatározható az átlag sebesség. A tervek szerint így azok a sofőrök is kiszűrhetőek lennének, akik a trafipax közelében hirtelen lassítanak, majd a kamera után ugye ismét a megengedettnél gyorsabban haladnak. Hát ennek ugye, ennek az intézkedésnek az a célja, hogy nyilván a közlekedés biztonságot javítsák, és a súlyos kimenetelű balesetek számát csökkentsék. Én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, és figyeljék azokat az útszakaszokat is, ahol mondjuk új táblákat helyeztek ki, éppen sebességcsökkentő táblákra gondolok. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és addig is élvezze a legjobb zenéket itt a Besten.

Vékán István megérkezett, aki kávézik egy picikét, mert hogy mindenkinek kell egy kis löket, így még a délutánban ő meg fogja ezt adni. Nagyon jó infókkal és a legjobb zenékkel is itt a 103.9 Best FM-en, én pedig csak addig búcsúzom, ameddig gyakorlatilag majd a holnap reggelt meg nem kezdem, mert hogy a következő két hétben Simon Norbi kollégám egy picikét pihen, én pedig a reggeleket fogom majd helyette vinni, úgyhogy 6-tól 10-ig is itt leszek a Best FM hallgatókkal, remélem addig is kapok majd információkat, üzeneteket, mert hogy én erre nagyon-nagyon nyitott vagyok. Vigyázzon mindenki magára, és én köszönöm az elmúlt 6 órának a figyelmét. Búcsúzik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kisperdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk, testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Vasárnap délután is nálunk szólnak a legnagyobb dolog, ez a Best FM. 2 után járunk 3 perccel. Igen, István vagyok. Már is nézzük, hogy milyen időjárási adatok ígérkeznek a délután.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Rúzsa Magdétól a széldal, itt a legnagyobbak között, aztán majd Neóval és a Sexy Love-val folytatjuk a dudolászás a vasárnap perceit. Odakint egyébként 25 fok van, ez jócskán elmarad a július közepi átlaghoz képest. A folytatásban még 20-hat felfelé a hőmérő higanyszál, a 29 fok lehet a legmelegebb órákban, 17 óra magasságában remélhetjük ezt. A szél az jelenleg nagyon változékony, nyugatias irányú, a késő délutánban, kora estében lesz majd északnyugatias, 8 óra körül. A holnapi napban újra felhők érkeznek, esőre készülnünk nem érdemes, a reggeli start 19 fok környékén alakulhat, erre készüljön, számoljon, és már is jönnek a dalok. Na jóval, a Sexy Love Ákossal, a kegyetlen

Anokszal tölthetünk néhány percet, ez volt a szeretem itt a legnagyobbak között, és már is folytatjuk informálódásunkat. Ítélkezési szünet kezdődik ez július 15-én és egészen augusztus 20-áig tart. A bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat ez idő alatt, azonban az ügyfélszolgálatok továbbra is elérhetőek. Ott a postaládában lehet bedobni az iratokat, és a többi, és a többi. Tájékozódjon tovább, a nyíregyháza.hu-n megtalálja a cikket, a kiegészítést. M People érkezik a Moving On, apután majd az Outkast dala is itt a legnagyobbak között.

nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

Krisztina 2000-es évek elejére vitt minket, óriási sikereket könyvelhetünk, köszönhetünk neki, ugye ő volt Britney riválisa, csak neki valahogy jobban sikerült a folytatás a tini éveit követően. Itt hallottuk a Come On Over-t. Infóink pedig a nyárról, a nyári nyitvatartásról, méghozzá Móri Zsigmond megyei Sarasi könyvtár kapcsán, ami elmondható, hogy egy kicsit, csak egy kicsit szűkített keresztmetszet a hétköznapokhoz képest, ugyanis hétfőnként van egy komolyabb változás, amikor csak délután lehet a könyvtárba menni 13 és 17 óra között, egyébként 2 a pénteki 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9-től 13 óráig bármikor mehetünk a könyvtárba, tájékozódjon. A Best FM oldalán most is megtalálja a legfontosabb infókat, többek között ezt is, a 50 Cent énekel, itt van az In The Club, aztán majd a halott pénzzel feladnánk, és nem sokára majd Donitól a hírekért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőkhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 órakor is a legnagyobb dalok itt szólnak a Best FM-en, Zsidától a Phantom, Salt and Pepper, majd Jazz meg az Deja Vu dal, az első az I Can't Stop már bekészítve. MÁV fejlesztések előttünk, egyébként szeptember ezek lezáródnak, de hogy miről van?

0: Best FM.
1: A Best FM.
2: Mit tehet a sejt?

A Salt and Pepper énekelt, ez volt a Let's Talk About Sex. Itt a vasárnapban jó pihenést kívánok. Már fejlesztések előttünk. A 3 hónapon át tartó, mint egy 3,2 milliárd forintos pályakarbantartási munka ezerrel pörög Mezőzombor és Nyíregyháza vasúti szakaszán, mert már többször beszéltünk. Lényegében itt a sebességkorlátozások, a biztonságosabb közlekedés, a megbízható menetrend és a többi és a többi, ez a fejlesztés mozgató rugója. Még azért van idő a munkálatok befejezése előtt, tehát nyilvánvalóan továbbra is korlátozásokra kell számítani, de már látszik a végeredmény, méghozzá a felújítás tervek szerinti haladását követően majd szeptembertől 120 km/órásra. Emelik ezen a szakaszon a sebességkorlátozást, tehát így lehet majd sokkal gyorsabban eljutni A-ból B-be, tájékozódjon. A nyíregyháza.hu-n a cikket ma is megtalálja. És folytatjuk dalokkal, Zsidától érkezik a Phantom, a Jakarta és az American Dreams is. Itt a vasárnapban.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, látom minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Szakács Gergő dala után NAV tájékoztatóit elindult a szezonális ellenőrzés, a fagyi árusokat is elkezdték ellenőrizni. Csak hogy minden rendben legyen, csak hogy az legyen kiírva, ami tényleg a termékben található, hogyha cukormentes, akkor cukormentes legyen, ha tejmentes, akkor tejmentes legyen. Úgyhogy egy kicsit a körmükre néznek, nyilvánvalóan a szezon közepén ez nagyon aktuális már. Egészen június 1-től már pörög a program augusztus 31-e között, pedig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik majd a szezonális szolgáltatásokat, árusító helyeket, persze itt nem csak a fagyi kerül a figyelem fókuszába, hanem a szállások és persze a burslisok, a hotdogárusok, a gyroszosok, minden, ami nyáron pörög, ide fókuszál tehát a NAV kiegészítéseket. Akár a Best FM oldalán is, vagy a NAV oldalain is érdemes keresni, és a dalokat pedig engedje. Pizzarám, Kelly Clarkson, Since You Be Gone, és a holnap reggel Magnum Laudéval. Itt majd Mezőm is énekel.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az ATB nyári dalát hallgattuk, hozhattam, ez volt a Let You Go, és egy nagyon érdekes programra hagy hívjam fel figyelmét, ez a nyitott porta napok, amikor ismerkedhetünk lényegében egy kis gazdálkodással. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják az érdeklődőket október 4-ig tartó programsorozatban a vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. A kisebbeknek szerintem tök jó ez a program, ők egyébként is, én azt gondolom, befogadóbbak, jobban szeretnék megismerni a bocit, meg a kecskét a tyúkokkal, úgyhogy szerintem érdemes ezt szem előtt tartani, pláne, hogy itt a nyár, a nyári szünet, a srácok elfoglaltságát elég nehéz betáblázni, mert nem mindig van lehetőség, és nem minden érdekli őket, így érdemes tájékozódni és olvasni a cikket a Best FM oldalán. Miközben jönnek a dalok. Valmartola egy Manuel-el, Éget a nap, Szóllal, már a 2000-es évek elején, Get

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élhatósa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Lutrisa McNeil énekelt a vasárnap kora délutánunk perceihez. Mi megtájékozódunk a temetővel kapcsolatban, itt megváltozott a parkolási rend.
1: A cikk így olvasható a nyíregyháza.hu-n, hamarosan gördülékenyebbé válik a gépjármű forgalom a nyíregyházi északi temetőben. Egészen pontosan a parkolási rendszer megváltoztatása miatt. A rendszer eddig arról szólt, hogy beléptetésnél kellett jegyet váltani, a mostani rendszer pedig inkább olyan, mint a még garázsoknál vagy a plázánál tapasztalhat, hogy bemegyünk, aztán majd kifelé egy automatánál fizetünk, sokkal gyorsabb lesz így egyébként a közlekedés. A temetőn belül persze nyilvánvalóan a szabályoknak megfelelően. A kiegészítést most is megtalálja a nyíregyháza.hu. Egyébként ugye azt várják a rendszertől, hogy a legforgalmasabb időszakban sokkal könnyebb és gördülékenyebb lesz a haladás, a közlekedés. Testlevele érkezik Sophie Ellis Bextorral, a Get Over You és az átirat majd a Hold dala. Itt majd Kozsó énekel.

Gáspár Lacit hallottuk, ő énekelt, ez volt az És mégis forog a föld. Erolleresekről beszéljünk, óriási a probléma, nagyon rossz a statisztika. Beszámolót talál egyébként a nyíregyháza.hu-n. Az év első felében közel 1200-an sérültek meg rolleres balesetben, ketten meg is haltak. A beszámoló szerint, illetve a rendőrségi infók alapján ezek javarészt fej és mellkas sérülések, mert ugye a rollernek a kormánya viszonylag magasan van, melyen átesve orrabokunk, fejre esünk, és ugye megütöttük a mellkasunkat, megütjük a fejünket. A balesetek általában ilyen jellegű sérüléssel járnak, meg a térd, na meg a könyök, meg a válltörések szoktak még jelentkezni, pláne abban az esetben, mikor többen utaznak a rolleren, az első átesik a másikon, ja Istenem, óriási a probléma ezzel kapcsolatban. Folyamatosan megy az egyeztetés az e-rollerekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotásáról, hogy hogyan lesz még ellenőrizve, még igazából az is kidolgozás alatt. Tényleg valamit tennünk kellene. A bukós sisakot mindenkinek azért ajánlom, és

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Hihetetlen jó volt a dal, ez volt Love Generation, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, jön majd Diazzal a méreg. Na meg a személyigazolványok helyzete, a régiről beszélek. Emlékszik még erre a régi könyv alapú személyigazolványra? Melyből van még néhány, melyet használunk, a belügyminisztérium egy közleményt adott ki. Méghozzá. A közleményben felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg is érvényes személyi azonosító igazolványok. Hozzáteszik, ezt nagy valószínűséggel idős rokonainknál találjuk, és őket nagy valószínűséggel el kell kísérjük majd, hogy leváltsák ezeket az okmányokat, mert innentől kezdve már csak a kártyás, a modern plastikkártyás rendszer működhet majd, tájékozódhat. A kormányablakok oldalán mindent megtalál. Jön a méreg Diazzal, meg Mentával vesz, és az Alané után Mark Mencs megszerelem dala is itt a legnagyobbak között, aztán jönnek a hírek. Yeah,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban, a természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vertek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk, testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 5-kor az utolsó közös óránkat indítva hallgatjuk együtt továbbra is a legnagyobb dalokat, ez a Best FM. 3 percet egyébként elfalatoztunk már, és már is érkezik hozzánk a Loka, Shakira dala, aztán pedig a szülés a felkészítő tanfolyamról beszélünk, mely szerintem nagyon hasznos, és én azt gondolom érdemes részt venni rajta.

0: My Love is Your Love énekelt nekünk Whitney, a szülés a felkészítő tanfolyamról pedig már rengetegszer hoztam hírt, és többször említettem, hogy készülődik ilyen, hiszen azért erre időről időre sor kerülhet. Szerintem ez egy óriási lehetőség a családoknak. A szülőknek, akik első gyermeküket várják, pláne a srácoknak, akik szeretnének ott lenni a szülőszobán, mert azért valljuk be, hogy a férfiak nem biztos, hogy fel vannak erre készülve. Lesz ez majd július 22-én, tehát a jövő héten 13 órától, a helyszín pedig a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Oktatókórház Fehérgyarmati tagkórháza. Itt lehet majd információkat gyűjteni, beszélgetni, tájékozódni, kérdezni, felelnek majd, és persze mindent itt megtudhat majd, hogy mire kell készülni. Infokiegészítések most is a Best FM oldalán, a Fehér Rózsa jön Curtisszel, a Nickelback fotográfa is majd Rácz Gergő Sziszivel énekel a folytatásban.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik, hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Charlie Giovanni énekelt, evezgetünk egy hajóban itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Átgondolások következtében úgy néz ki, hogy változik a szúnyoggyérítési folyamat, pontosabban az a szer, amivel írtjuk a szúnyogokat. Arról szól a dolog, hogy eddig ugye kémiai és biológiai szúnyoggyérítéssel találkozhatunk. A kémiai, ez az elterjedtebb sajnos, itt azért egy kicsit másabb készítményekre kell készülni, mely nem feltétlenül csak a szúnyogokra veszélyes, hanem itt komoly környezeti kockázatot vállalunk. A biológiai szúnyoggyérítés kifejezetten a szúnyogokra, és egyedül a szúnyogokra ártalmas, így a korábbi vegyes védekezéssel szemben áttérünk a kizárólag biológiai védekezésre. A javaslat alapján, melyet egyébként megtalál a hiregyháza.hu-n. Olvasható itt egyébként az is, hogy ugye a vízmegtartással járó feladatok következtében a szúnyogok, a szúnyoglárvák fejlődési tere egyre inkább nő, így pedig az invazív fajokra is egyre inkább számítanunk kell majd a jövőben. Ezért fontos átgondolni a stratégiát, és ezért fontos ezzel foglalkozni. Egy bővebb tájékoztatót talál tehát a hiregyháza.hu-n. I Will Love You Monday, Aura Dion-tól karamellel várt váratlan. Ezt nem nagyon halljuk itt a Best FM-en. Zenei frissítésünknek következtében énekelhet itt karamell, aztán pedig hát tájékozódunk a friss időjárási adatok nem sokára.

Imádtam ezt a dalt, ez volt a Denzel sikere, a Pump It Up után majd Melody Makert, akit hallgatunk, akivel elengedjük itt a mai melós perceket, illetve hát az informálódós perceket, hiszen nem sokára már majd a Night Shift számít megtisztelő figyelmére. Most azonban még nézzük, hogy hogyan alakul a holnapi nap időjárás frissítés előttem. Hát úgy néz ki, hogy a hétfő sem lesz ilyen gatyarohasztó. Nagyon változékonyak ezek a napok legalábbis időjárásunk szempontjából. A reggelben 19 fokot remélhetünk, 13% esélye van, hogy jön valami eső. Aztán 28-29 fok lehet a legmelegebb órákban, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, remélhetünk. Aztán hát néztem itt a távlati adatokat. Igazából majd valamikor egy héttel később 27-e környékén leszünk újra 30 fok közelében, amikor továbbra is záporok, zivatarok érkeznek. Elképesztő egyébként, hogy júliusban a reggel, a hajnali percekben nem vagyunk 20 fok közelében sem, inkább ilyen 15 fokok mutatkoznak, 14-13, ezzel azért nem vagyunk megszokva, azt gondolom. Aztán néztem még messzebb, itt az előrejelzéseket tekintve, melyből kiderül, hogy az augusztus is nagyon hajaz a júliusi időjárásra, felhőkkel, esővel, 28-29 fokos csúcsokkal, magas páratartalommal kell készülni majd akkor is. Na nézzük a kalendárium adatait, holnap már 20-a, Illés Margit Özséb is Jeromos ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok is. Már is jönnek a dalok, a Melody Maker, a Flip the Script és majd Magashegyi Underground az Árnyék dallal. Ezzel búcsúzom, és hagyom át a helyemet a híreknek, jön mindjárt Dani a legfrissebbekkel, a Night Shift pedig a vasárnapi levezető szettjével készül, tartsanak velük is, hétfőn találkozunk legközelebb, akkor majd a csajokat váltva ugyanis Zentai Edittel ébredhet, aztán majd Sandy Hajnit követően 14 órakor érkezem a délutánban, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőkhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Blast FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Blast FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régit, a fogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viselet bemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Németi.

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németh.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján flamingó fiúkák keltek ki a Nyíregyházi Állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémia Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk, testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőkhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron ismerják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők, a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: csak kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viselet bemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Most is a Best FM-et hallgatod.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bestefem!
0: Ez

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: individu.
1: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
1: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy,

0: religion.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat talál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok